Jónapot kívánunk, kedves hallgatóink! A Szeletek a török világból című műsorunk újabb epizódjával jelentkezünk. A mai témánk a török irodalom felvilágosodásának és feltámadásának költője, Szezai Karakocs. Most dr. Cemil Doğaç İpek értékelését közvetítjük a témában. A török irodalomban egyes költők irányt mutatnak egy nemzet ön megismerési törekvésének, Szezai Karakocs az egyik legkiemelkedőbb alakja ezen törekvéseknek a török nyelv kifejezési lehetőségét bővítő versével és a civilizációról alkotott gondolataival. A művében az ember belső világa és a társadalom jövője összekapcsolódik. A szerelem, a halál és a hit kérdéseit a történelemben szemben érzett felelősséggel együtt veszi kézbe, Karakocs olvasása egyet jelent Türkiye kulturális örökségének újra gondolásával. Szezai Karakocs, aki 1933-ban született Diyarbakır-Ergani járásában, nagyszerű költő és gondolkodó, akivel Anatólia egy gyökerekkel rendelkező kulturális vidéke megajándékozta a török irodalmat. Az általános iskolát Ergániban, a középiskolát Marasban, a gimnáziumot pedig Gaziantep-ben végezte. A Necip Fazıl Kısakörek nagy kelet körével képített kapcsolata meghatározó volt szellemi világának fejlődésében, érdeklődéssel fordult Mehmet Akif társadalmi felelősség vállalási koncepciója felé. Yunus Emre-s Mevlana szellemi öröksége felé orientálódott. Az egy személyiségekről írt művei azt mutatják,

hogy figyelmesen tanulmányozta a hagyományt. Karakocs saját korának kérdései között értékelte az örökölt tudást, és ezzel egyedi gondolat és művészeti utat nyitott. A török költészetben elfoglalt helye különösen a második új irányzat összefüggésében jelentős. Szokatlan képeivel, asszociációival és nyelvi újításaival e költészeti mozgalom erőteljes alakjai között tartják számon. Ugyanakkor költészetének két béle és egzisztenciális alaké egyediek. Soraiban a látható világon túlmutató értelemkeresés jelenik meg, a modern ember magáját, a halállal szembeni szorongását és az Isten felé fordulást sajátos költői nyelven fogalmazza meg. Az első verses kötete a Zöböl, 1959-ben jelent meg. Anyaki ütőér, a 40 óra Hizirral, a Taha könyve, a Rózsa jó híre és a Leila ile Mezsnun költői világának terjedelmét jól példázó főbb művé. A széles olvosó közönség emlékezetébe vésődött, Monna Rosa pedig a költő érzelem koncentráló erejének ismert példája. E műveket együtt olvasva olyan költővel találkozunk, aki a személyes érzésektől a civilizációs kérdésekig ívelő témákat dolgoz fel. Karakocs egyik legértékesebb filmmája a török irodalomban a hagyomány és az újítás között megteremtett élő kapcsolat. A 40 óra Hizirra című művében a múltból fakadó hét béli és kulturális elemek kortárs elbeszélés módot kapták. A Leila ile Mezsnunban irodalmunk gyökerekkel rendelkező szerelmi történeten nyer új értelmezést. Ez a megközelítés egyértelműen azt üzeneti számunkra. A török nyelv képes arra, hogy saját történelméből táplálkozva új műveket hozzon létre. Az irodalmi megújulás megerősítette a kulturális emlékezethez fűződő kötelékeinket. Az Erkély című verse azt mutatja meg, miként tud a mindennapi életből kérdéseket megfogalmazni. Ekász hétköznapinak tűnő része a gyermekek biztonságáról és a lakó környezetünk emberhez méltó voltáról való gondolkodásra hív. A költeményt ebből a szempontból olvasva azt is megérezhetjük, hogy erkölcsi felelősséggel jár. Karakocs sikerének kulcsa abban rejlik, hogy gondolatét az olvasó elméjében mély nyomot hagyó képekkel képes átadni. A költő irodalmi ereje itt válik nyilvánvalóvá. Rábír bennünket arra, hogy más szemmel nézünk a megszokott tárgyakra. Láthatóvá teszi a mindennapi életben észrevétlenül elfogadott veszélyeket. Ég válik a költészet az ember és környezete figyelmes megértésének egyik útjává. Gondolkodásának középpontjában a feltámadás fogalma áll, Karakocs úgy képzel el az iszámvilág honyadlásának leküzdését, hogy az ember újra kapcsolódik hétbeli és erkölcsi forrásaihoz. A lélek feltámadása, az iszám feltámadása és a feltámadás nemzetékének hitvallása című művében e
keresés különböző dimenzióit dolgozza fel. A feltámadáshoz ember önvizsgálatával kezdődő, a kultúrára és a társadalmi életre kiterjedő megújulási gondolat. Ebben a gondolkodásmódban a civilizáció jövője szorosan összefügg az azt éltető ember nevelésével. Ebben a keretben Karakocs nagy felelősséget hárít az ifjúságra. Civilizáció felfogását a mai kor szempontjából értelmezve arra következtetésre juthatunk, hogy megerősítendő az oktatás és a kultúra közötti kapocs. Egy társadalom csak akkor tekinthet magabiztosan a jövőbe, ha a felnövekvő nemzedékek megértik a világot, és tudatosan hordozzák saját értékeiket. Karakocs művei termékein alapot biztosítanak az e felelősségeről való gondolkodáshoz. Az 1960-ban indított Feltámadás című folyóirat a fontos találkozási ponttá vált, ahol gondolatai visszhangra találtak az irodalmi életben. A megszakításokkal 1992-ig megjelenő lap oldalain olyan nevek kaptak helyet, mint Rasim Özdenören, Cahiz Zarifoglu, Erdem Bayazıt és Nuri Baktil. A folyóiratban a klasszikus oszmán török költészetből és szófi szövegekből vett példák mellett nyugati szerzők műveiből készült fordítások is megjelentek. Ez a választás azt mutatja, hogy Karakocs követte a világ irodalmát. Megközelítéséből levonható fontos tanulság, hogy a kulturális önbizalom komoly olvasás és összehasonlító munkát igényel. A saját örökségét ismerő író hatékonyabb kapcsolatot tud képíteni más kultúrák műveivel is. A kultúra és a nyelv iránti érzékenység szempontjából Karakocs örökségét kiemelt figyelemmel kell kezelni. Mind nagy mű, amely növeli a török nyelv művészet erejét, gazdagítja a nemzeti kultúránkat. Karakocs iszlám civilizáció alapul vevő gondolatvilága is megérdemli, hogy saját fogalmaim belül értelmezzük. Karakocs gondolatai a politikai téren is tükröződtek. 1990-ben megalapított két politikai pártot. Cezai Karakocs, aki 2021. november 15-án hunyt el Isztambulban, a Sehzade Pasa mecset kertében nyugszik, ma az a feladatunk, hogy művének olvasásával és a fiatalokhoz való eljutatásával illessük emlékét. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Duacipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallották.

Lehetséges egy daganatot kimetszés vagy kiégetés nélkül egyszerűen csak lefagyasztva elpusztítani. Mindezt az emeri segítségével. Ausztrália már most nagyon egyértelmű választ ad erre a kérdésre. Modern világunkban, ahol minden reggel egy új technológiai fejlesztésre ébredünk, ezúttal az orvostudomány területéről érkezett egy reménykeltő hír, amely már most mosolyt csalhat az arcunkra. Ma a déli féltekére, Ausztráliába vesszük az irányt, hiszen az ország üzembe helyezte a világ első emeri vezéred kriablációs rendszerét, közismert nevén a daganatfagyasztást. Ezt a módszert, amelyen az intervenciós radiológia szakemberei az elmúlt években sikeresen dolgoztak, nem a rákos sejtek kiégetésére vagy kimetszésére, hanem szó szerint azok lefagyasztásával történő elpusztítására fejlesztették ki. Azonban hogyan lehet lefagyasztani egy daganatot?

sorozatot. Először is nézzük meg közelebbről ezt a technológiát, és vessünk együtt egy pillantást az újítás hátterére. Az intervenciós radiológiai társaságok és nemzetközi orvosi források szerint a folyamat, az orvostudomány és a precíz mérnöki technológia szoros együttműködésén alapul. A műtőben nem ejtenek nagy bemetszéseket. Az orvosok ultrahang vagy számítógépes tomográfia segítségével meghatározzák a daganat helyét. Ezután a bőrön csupán egy apró tűszúrásnyi, nyílást ejtve úgynevezett krioprobákkal, vagyis speciális tűkkel közvetlenül a daganatos szövet közepébe jutnak. A tűkön keresztül argongáz vagy folyékony nitrogént vezetnek be. Amikor a gáznyomása hirtelen lecsökken, a tű végén egy rendkívül hideg, úgynevezett jéggömb alakul ki, amelynek hőmérséklete mínusz 40 és mínusz 140 Celsius fok közé süllyedhet. Amikor a rákos sejtek ki vannak téve ennek a hidegnek, a bennük lévő vízmolekulák kikristályosodnak és a sejthártyák felrepednek. Az ezt követő enyhe felengedési időszakok során a daganat érhálózata károsodik, így megszűnik a tápanyagellátás. Az immunrendszerünk pedig miután elvégezte a feladatát, idővel természetes módon eltakarítja ezt az elhalt szövetet. Most pedig térjünk rá Ausztrália igazán nagy vízhangot kiváltó újítására. Ezt az eljárást immár az emeri készülékekben, emeri képalkotás segítségével is el lehet végezni. Az emeri készülék lehetővé teszi, hogy az eljárás valós időben kövessék a képernyőn. Ez abban segít, hogy a fagyasztás határai a lehető legpontosabbak legyenek, és az egészséges szövetek megmaradjanak. Az orvosok most már sokkal tisztában láthatják a jéggömb határait, így olyan érzékeny területeken is nagyobb biztonsággal dolgozhatnak, mint a gerinc, az idegek, a vesék vagy éppen a máj. A Sydney Liverpool Hospital az egész országban elsőként telepítette egy fejlett MRI vezérelt krioblációs rendszert, és ezt nyilvánosan is bejelentette. Ausztrália az utóbbi időben sokat hallatott magáról ezen a területen. Az egészségügyi hatóságok szerint ez a módszer különösen jó eredményeket hoz a korai stádiumú vese és emlődaganatok, valamint a csont, lágyrész és májdaganatok kezelésében. Azonban mi ennek a technológiának a legnagyobb előnye a hagyományos műtéti eljárásokhoz képest? Természetesen az, hogy minimálisan invanzív, vagyis a lehető legkevesebb károsodás okozza a szervezetnek. Sem nagy műtéti heg, sem napokon át tartó fájdalom. Az eljárás általában helyi érzéstelenítésben vagy enyhe szedáció mellett történik, és körülbelül 1-2 óra alatt befejeződik. A betegek még aznap hazamehetnek, és néhány napon belül visszatérhetnek a megszokott életükhöz. Különösen az idősebb, nagyobb műtéteket elviselni nem képes betegek számára, ez a technológia szinte életmentő hitként szolgálhat. Miközben megőrzi az egészséges szervszöveteket, csak a célpontokban lévő ellenséget pusztítja el. Ráadásul ez a technológia nem csupán Ausztráliára korlátozódik. Ezt a módszert, amely számos globális hatóságtól, köztük az FDA-tól is engedélyt kapott, európai országokban, Svájcban és Türkiében is sikeresen alkalmazzák. Az orvostudomány világának ez a fagyasztó, ugyanakkor szívünket melengető fejlesztése, az egyik legnagyobb bizonyítéka annak, hogy a jövőben a rák kezelése sokkal fájdalommentesebbé és hozzáférhetőbbé válhat.

Keďže šalga tu ink a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.